0: mlijeka.
1: Me ne čudi, ok.
2: VIP petek. Vsak petek u mojem jutru med 8 i 10. VIP petek na Štajerskem valu.